Nuitwa Nimpaye Janine ari mu kirekura rya 14 yivuje gutasha bwa mbere uwitwa Mama Sara uwitwa Emeline Jean Paul Bienvenu bari mu marabya rya 15 yivuje gutasha kandi abavyeyi biwe aribo papa na mama wiwe n'abavukanye bose babana mu kirekura rya 14 yivuje gutasha kandi uwitwa Sandrine Evari Suzana Jamari bari mu butanuka yifuje gutasha kandi bavyara biwe hamwe n'abanyi nabo bose n'uwitwa Egide bari mu kirekura ababanyi Odette Noela Patrick Rehonse nabone bari mu kirekura kujya 14 n'ubu yabasabye akaririmbo ka korale Ebenezer ngaho mu maranza akaririmbo kataziriwe abigishwa ba Yohana.